hogy magyarázzam? Tudom, hogy nincs semmi behinném, s azt is tudom, hogy